Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvivője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Whole David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról. A dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra. A másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, már pedig Ray E.M., ez pedig a Where is My Husband?

0: más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% életigenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house, jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kenji jön!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 311 111-es számunk, hozom Taylor Swiftet.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az, Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk, fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum, jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as

0: A budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi ma is láger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és azok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Samfelt, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-tel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a holland star DJ Sam Fett és a Heart Like Mine. Ezt a Heart szót nagyon szereti, mert hogy a saját lemez kiadójának az a neve, hogy Heartfelt Records. Feltörekvő tehetsége gondozásával, kiadással és rádióműsorokkal foglalkozik. Aztán ott van ugye a Heartfelt Foundation, ez pedig egy fenntarthatósági alapítvány, amely a zeneipar ökológiai lábnyomának csökkentéséért küzd. Tiszta bolygó kapitány ez a Sam Fett. Őt hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a DJ legenda Avicii, aki az EDM-et összehozta a country-val, és picit maradunk még a country-s hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán korán kellőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: A beruházással kapcsolatban tartott lakossági fórumon elhangzott, hogy a klímaváltozás miatt hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső biztonságos elvezetése és megtartása a cél. A fejlesztés részeként több mint 5 km hosszon épülnek vagy újulnak meg a vízvédelmi létesítmények, köztük a László Elek lakótelepi záportározó, aminek bővítésével kezdődik meg a kivitelezés. A tervezők és a kivitelezők tájékoztatása szerint valamennyi fázissal végeznek még idén, a munkálatok ütemezéséről pedig folyamatosan értesítik majd az érintett lakosokat, számolt be róla a Városi Televízió. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében, a nyomozók 5 férfit fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak éveken át több mint 250 alkalommal loptak el nagy mennyiségű vegyi anyagot egy üzemtelep helyéről, amit aztán Budapesten értékesítettek. Az ügy átkerült az ügyészségre, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás miatt javasolnak vádemelést. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Békésben július 7-éig tart a lárvák elleni főpermetezési idő. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálják a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
1: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békéscsabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra, zivatarra is számíthatunk, legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mester oktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy nagyon menő brit DJ, Sigalam, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigalam és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fás szárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
0: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szerelem. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj, Zandvoort, hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en. We'll be right back.

igazi mai sláger megy. Megan Thee Stallion és Dua Lipa után maradunk a vagáncsajoknál. Bibi Rexa, Faithless és a New Religion az aktuális kedvenc szól most. Az igazán koránkelőknek. Deep.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új házi orvos érkezik az egyik Békés Csabai körzetbe. Tarlótűz pusztított Medgyesegyháza külterületén. Sokat jelent a madaraknak a segítségünk. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet közkedvelt házi orvos, a Faluhelyi Ákos, aki jövő március 1-ével fejezi be a munkáját. A doktor bejelentette, hogy a praxisát értékelődik,

0: Ben elsőként csatlakozott egy olyan országos egészségügyi kezdeményezéshez, ami közös séták során népszerűsíti az egészséges életmódot. 5 hektáros tarló gyulladt ki Medgyesegyháza külterületén, a lángok pedig egy közeli mágtáblára is átterjedtek. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg a védekezést, a munkájukat pedig a hirtelen megérkező csapadék is segítette. Senki sem sérült meg, közölte a katasztrófavédelem. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
1: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békés Csabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra, zivatarra is számíthatunk, legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kismár!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szupersztárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármikor lehet. Kereken 2 évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy jegyben jár párjával, Michael Polanskival, pont akkor volt a Párizsi Olimpia. 2 évvel telt már azóta. Lady Gaga, abrakadabra, így folytatódik most az óra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Rádió 1-gyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vita a Békés Csabai buszközlekedés finanszírozása körül. Elégedett a fiatalok teljesítményével a Csabai Pólósok edzője, fokozott óvatosságra intik a gazdákat. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Nőtt az utasok száma a Békéscsabai buszokon, miközben kevesebb járatot indítottak a tavalyi statisztikák szerint. A közlekedési társaság beszámolója alapján a helyi járatok több mint 3 millió utast szállítottak, ami emelkedést jelent a korábbi időszakhoz képest. A dokumentumban szereplő adatok miatt azonban vita alakult ki a döntéshozók és a szolgáltató között. A városvezetés szerint ugyanis indokolatlanul magas, helyenként 100% feletti költségnövekedések szerepelnek az elszámolásban. A cég összesen 571 millió forintos veszteséget jelzett, amit a városnak kellene fedeznie. A vitatott tételek miatt azonban egyelőre csak a követelt összeg egy részét fizetik meg a vállalatnak. A fennmaradó 30%-os részről a pontosítások után határoznak, írja a Beol. Sikeres évet zártak a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub utánpótlás csapatai, nyilatkozta Ajtai Miklós edző az egyesület honlapjának. A gyermek harmadik korosztályos gárda a nívós felsőházi rájátszás 6. helyén végzett a Szolnok mögött, míg a gyermek 4. korosztályú együttes megnyerte az alsóházi bajnokságot. A szakember maximálisan elégedett a fiatalok technikai, taktikai és fizikai fejlődésével. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A héten Geszt és Kunágot a külterületén is kigyulladtak munkagépek, az előbbi helyszínen a tarló is lángra kapott. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: És most néhány szó az időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békéscsabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra, zivatarra is számíthatunk, legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a Star DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Festivalon, és idén májusban hivatalosan is megjelent. Most Martin Garrix nagy klasszikusát hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. Nem olyan rég, ugye itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát ma is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ezt adatnál bekészítettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
3: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
4: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
3: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamara Színház Nálunk Felé című koncertjével.
4: Július 11-én szombaton a Zentai Kamara Színház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
3: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színre vivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el, utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fejlesztik Orvosháza csapadékcsatorna hálózatát. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében. Zajlik a szőlőkabóca elleni védekezés. Jó reggelt kívánok! A Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Átfogó csapadékvízkezelési beruházás veszi kezdetét Orosházán, miután a város 480 millió forintos visszanemtérítendő uniós támogatást nyert el a hálózat korszerűsítésére. A beruházással kapcsolatban tartott lakossági fórumon elhangzott, hogy a klímaváltozás miatt hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső biztonságos elvezetése és megtartása a cél. A fejlesztés részeként több mint 5 kilométer hosszon épülnek vagy újulnak meg a vízvédelmi létesítmények, köztük a László Elek lakótelepi záportározó, aminek bővítésével kezdődik meg a kivitelezés. A tervezők és a kivitelezők tájékoztatása szerint valamennyi fázissal végeznek még idén, a munkálatok ütemezéséről pedig folyamatosan értesítik majd az érintett lakosokat, számolt be róla a Városi Televízió. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében, a nyomozók 5 férfit fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak éveken át több mint 250 alkalommal loptak el nagy mennyiségű vegyi anyagot egy üzemtelep helyéről, amit aztán Budapesten értékesítettek. Az ügy átkerült az ügyészségre, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás miatt javasolnak vádemelést. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Békésben július 7-ig tart a lárvák elleni főpermetezési idő. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálják a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békéscsabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra zivatarra is számíthatunk legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8 órától érkeznek Balázsék Weekend, most pedig David Guettaék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetije az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostadinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmezték és feljátszották az egészet. Új vokát is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön...

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep, egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend. Most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt. I don't need a camera to capture this moment.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új házi orvos érkezik az egyik Békés Csabai körzetbe. Tarlótűz pusztított Medgyesegyháza külterületén. Sokat jelent a madaraknak a segítségünk. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet közkedvelt háziorvos, a Faluhelyi Ákos, aki jövő március 1-jével fejezi be a munkáját. A doktor bejelentette, hogy a praxisát értékesíti, az erről szóló szerződést pedig már meg is kötötte utódjával. Az érintett egészségügyi körzet jövője a legutóbbi közgyűlésen is napirendre került, amiről a Vármegyei Napilap is beszámolt. Itt elhangzott, hogy a praxist Medgyesi Erzsébet veszi majd át. A leendő Békés Csabai háziorvos jelenleg Orosházán dolgozik, de szorosan kötődik a városhoz, hiszen itt született és itt is érettségizett, diplomáját pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A szakember a gyógyítás mellett életmódorvosként is tevékenykedik, és kiemelten támogatja a betegek egészségmegőrzését. Ennek jegyében Békésvár megyében elsőként csatlakozott egy olyan országos egészségügyi kezdeményezéshez, ami közös séták során népszerűsíti az egészséges életmódot. 5 hektáros tarló gyulladt ki Medgyesegyháza külterületén, a lángok pedig egy közeli mágtáblára is átterjedtek. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg a védekezést, a munkájukat pedig a hirtelen megérkező csapadék is segítette. Senki sem sérült meg, közölte a katasztrófavédelem. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá tett. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békés Csabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra, zivatarra is számíthatunk, legnagyobb eséllyel szerdán. Utána újra melegedni kezd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holland sztár DJ a folytatásban, Sam Felt és a Heart Like Mine, aztán pedig Balázsék rajongók, jön a napi betevő, a hétvégi legjobb pillanatok, Balázsék Weekend, én Kismerti legközelebb 10 után jövök.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Pestin Balázs eddigi legnagyobb partiák.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH102 személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Gál Ferenc Egyetem, Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
9: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
10: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
9: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
10: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
9: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
11: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
11: A

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet.

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vita a Békés Csabai buszközlekedés finanszírozása körül. Elégedett a fiatalok teljesítményével a Csabai Pólósok edzője, fokozott óvatosságra intik a gazdákat. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Nőtt az utasok száma a Békés Csabai buszokon, miközben kevesebb járatot indítottak a tavalyi statisztikák szerint. A közlekedési társaság beszámolója alapján a helyi járatok több mint 3 millió utast szállítottak, ami emelkedést jelent a korábbi időszakhoz képest. A dokumentumban szereplő adatok miatt azonban vita alakult ki a döntéshozók és a szolgáltató között. A városvezetés szerint ugyanis indokolatlanul magas, helyenként 100% feletti költségnövekedések szerepelnek az elszámolásban. A cég összesen 571 millió forintos veszteséget jelzett, amit a városnak kellene fedeznie. A vitatott tételek miatt azonban egyelőre csak a követelt összeg egy részét fizetik meg a vállalatnak. A fennmaradó 30%-os részről a pontosítások után határoznak, írja a Beol. Sikeres évet zártak a Csabai Csirkefogók vízilabda klub utánpótlás csapatai, nyilatkozta Ajtai Miklós edző az egyesület honlapjának. A gyermek harmadik korosztályos gárda a nívós felsőházi rájátszás 6. helyén végzett a Szolnok mögött, míg a gyermek 4. korosztályú együttes megnyerte az alsóházi bajnokságot. A szakember maximálisan elégedett a fiatalok technikai, taktikai és fizikai fejlődésével. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A héten Geszt és Kunágota külterületén is kigyulladtak munkagépek, az előbbi helyszínen a tarló is lángra kapott.

0: Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békés Csabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Van forró vizet, Zsűl? Tudsz forralni? Forralni?
5: De nagyon forrót?
4: Ki akarok próbálni valamit? A kísérletet. Tessék?
5: Hangyákra?
4: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
5: Mehetünk,
4: csináljuk?
5: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
4: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
6: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
4: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
6: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
4: Ne, fogalma nincsen
5: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
6: én azért részletek ebben, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
4: Na, most egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
5: Elég!
4: A repülőgépen.
5: Nem kell a víz, Zsűl, gyere vissza!
4: Gyere ide, Zsűl, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
6: Micsoda?
4: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
5: Égési sérülések.
4: Farmeron keresztül. Igen. De nadrágon keresztül.
5: Persze.
6: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
4: Ez,
6: nem,
4: reptéri
5: ez
4: kávé...
5: már a repülőgépen volt.
6: Repülőgépen. Nem.
4: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
5: és ott
4: persze.
5: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
4: Az nem védi meg?
5: Hát nem. Azt mondja, másodperc a tálca.
4: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a ágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
6: Pizsomát?
4: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
5: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
4: Az megmarad.
5: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
6: de
5: ugye
6: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
4: A kávét?
6: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kellett kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
4: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
6: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
4: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, igen, és eltűnik.
6: Igen, nem most kapja.
5: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
6: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
4: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
6: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
4: Hát csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet
5: nem,
4: egy
5: nem
4: kávéval.
5: Lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
6: Mert tud a súrgódást, nagyon az... fáj neki a hú.
4: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
5: Ugyanaz, csak lent.
4: Atya úr is.
6: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpánynak a tokájára?
5: De az át,

0: ültetés is fáj. Meg hát, de utána, kicsit, de nem lesz
1: kell
0: olyan.
1: Bírni, de utána már jó lesz.
2: De azt írja a Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
3: Jó, jó fejek.
1: Ezek fiúk kapnék 600 kilométert légi.
2: Igen. Tudod, nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
0: egyébként nem működik
1: elég a szerszám. Fontos dolgot vettek igen, el tőle, ennyi. Igen.
2: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
1: Epeműtét, 2010.
0: Az már egy gyerekkor.
2: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
0: De neki csak lelkisérüléseim
1: vannak. Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
2: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
1: A belsőségülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
2: Gyerekkorban?
1: Nem, ez is tavaly volt.
2: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
1: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
2: És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
1: Addig is azok voltak.
2: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
1: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
2: Téged nem lehet fölökni.
1: Nekem nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
2: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
1: Erkélyről még visszafogok rajta.
2: Olyan, mint a denevér.
1: Igen.
2: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
1: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
0: Az meg nem látszik.
2: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
0: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
2: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
0: Van, a körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
2: És dobta a nagykést.
0: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
2: És ott el is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
0: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
2: Tényleg full érzékeny?
0: Full.
2: Menj,
1: csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
0: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
2: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretem sebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
1: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
0: Végre normálisan helyre tették.
2: Kiegyenesedett a kis ujjad.
1: Igen. Igen.
0: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábujja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
1: Ezt apámban is csinálták.
2: Minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
0: Herpes.
4: Nekem el...
2: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
0: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
2: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri újvegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
1: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
2: Tényleg érzéketlen?
0: Itt, igen.
2: Szad már bele, akkor gyorsan.
1: De egy gyors vércukrot nézzük.
0: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
2: Mint a Bud Spencer filmen.
1: Tehát késztől csak így üzőt.
2: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd, hogy azonnal fia hülyeségre az a vehet, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
1: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
2: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
0: Tényleg van benne.
2: Van egy ilyen kis dolga
0: kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
2: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
2: Az a nagyapád, az nem az, csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is.
4: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
2: Semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
1: Na mondjad nekem, mit van.
2: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészelés, fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
3: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
2: Húsvágóbárd.
3: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztani.
2: Igen, igen, igen.
3: Meg így lehajoltam, fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
2: Ne csinálj, de neki ilyen súlya van.
3: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
2: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor. Én
1: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
2: Oh,
1: és de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantó tükörbe.
2: És
1: az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
2: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
0: Anyád ránézett, azt mondta,
2: jó, oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinálj tovább.
1: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de az nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórház, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudtuk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
2: Gyerek idő.
1: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi. Ja, mindegy.
2: 3 éves koromban szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágásiak van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
4: Ó, ne!
2: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
1: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy csináltam mai napig senki.
2: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
1: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott egy a szemébe.
2: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
1: Semmi olyan nem lett, de...
2: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
0: Bizony.
2: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
1: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kihetető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
0: És a legót pedig nem engedjük el.
1: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
2: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
1: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
2: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fejlesztik Orosháza csapadék csatorna hálózatát. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében. Zajlik a szőlőkabóca elleni védekezés. Jó reggelt kívánok! A Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Átfogó csapadékvízkezelési beruházás veszi kezdetét Orosházán, miután a város 480 millió forintos visszanemtérítendő uniós támogatást nyert el a hálózat korszerűsítésére. A beruházással kapcsolatban tartott lakossági fórumon elhangzott, hogy a klímaváltozás miatt hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső biztonságos elvezetése és megtartása a cél. A fejlesztés részeként több mint 5 kilométer hosszon épülnek vagy újulnak meg a vízvédelmi létesítmények, köztük a László Elek lakótelepi záportározó, aminek bővítésével kezdődik meg a kivitelezés. A tervezők és a kivitelezők tájékoztatása szerint valamennyi fázissal végeznek még idén, a munkálatok ütemezéséről pedig folyamatosan értesítik majd az érintett lakosokat, számolt be róla a városi televízió. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében, a nyomozók 5 férfit fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak éveken át több mint 250 alkalommal loptak el nagy mennyiségű vegyi anyagot egy üzemtelep helyéről, amit aztán Budapesten értékesítettek. Az ügy átkerült az ügyészségre, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás miatt javasolnak vádemelést. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Békésben július 7-éig tart a lárvák elleni fő permetezési idő. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálják a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békés Csabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra zivatarra is számíthatunk legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
6: Ezt így gyomorra nem lehet. Várjál,
7: mi lehet ez?
5: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
7: A káposztaleves fogyókúra az később jött
6: nem,
7: be,
6: emlékeztem? A 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
5: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
6: igen,
5: volt.
6: Mindenki szeletelt egész nap.
5: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
7: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
5: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
6: Persze. Jó járom.
5: Ez most az új TikTok őrület.
7: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
5: Hát aztán, hogy
7: ment. Hogy a hű, de jó.
6: Feri reggel estére tud fogni.
7: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
6: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
5: Igen.
7: Hogy nem érzed, hogy éhes vagy. Nem emlékszel rá.
6: Úgyhogy rettenetesen dehidratál a fiam.
7: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
5: Egy üveg bort kell meginni, tojás. Kelenisztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és steaket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
7: A bort nem értem benne.
5: Egy tele van kalóriával.
7: Ha persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
5: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
7: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
6: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
7: onnantól kezdve minden igen. Szép.
5: Figyelj, igen. Elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
7: Hova esett?
5: Azt nem tudom, hova esett?
6: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
5: És ja, és utána visszaesett. Ha? Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
7: De nem, azt írja, hogy ma másnap
5: igen?
7: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
5: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
6: Jó, kiszállítottad magad.
5: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
7: Jó. Az baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
5: Ez így van, ez így
7: tehát
5: van.
7: Tehát este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
5: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
6: Én nem aznap leszek éhestől, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
7: Na, az és ő másnap úgy, föl kell is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
6: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
5: Majdnem pálinka, egy steak, két tojás, az kemény. Az kemény.
6: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és hogy és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát a konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
5: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
7: Igen, teljesen.
5: Nem?
7: Teljesen.
5: Ugye a csáva azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
7: A
5: ma már azért tudományosan alapon működik.
7: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
6: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
5: Igen, akkor megvan.
7: Ilyen alul fölül.
6: Igen,
5: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
6: Tehát nem, a vörösbor nem.
5: A vörösbor nincsen?
6: Azt hiszem, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
7: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
6: Én egyetemi sokkorokban a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütöttek kis málna szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
5: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
7: Igen, arra küldöd, az eltelít.
5: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
6: Anya, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
5: Iszonyat.
6: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
5: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, amikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
6: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
5: Ozempiknek mondják?
6: Igen. Ön leszett tőlem, hogy őzik-e.
5: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell
7: igen,
5: szúrni.
7: De most már abból is van modernebb.
6: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
5: ja, persze, kellett inni az aluljáróba a Mundzsáró.
6: Igen.
5: Mundzsáró, te sokában adom a Mundzsáró.
7: Mennyiben van 7000-ben a Mundzsáró?
6: Mennyi a Mundzsáró?
5: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemétégedül lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
6: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
5: Mi az, hogy Mundzsáró? És már Mundzsáró.
7: Hogy ír?
6: Moujaro. Moujaro?
5: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a 7 szava a napszal, hanem a Mundzsáró. Igen, szemétégető, 8000-ből a 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináróház mögött 2005 a Mundzsáró.
6: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
5: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
7: Ez
6: két, valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
7: Gip van az egyikben GLP, egy a másikban meg GIP.
5: Honnan az Istenből tudod ezeket?
6: Figyelj, ha orvos jó,
5: szállnál őszintén, ha most szerinten... lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz mundzsárót találnék?
6: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
5: Hol vetted is eredeti mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
6: Meg egy csomó powerbank.
5: Meg egy csomó powerbank.
6: Igen, szóval mennyire van szükség, mennyi szeretnél dobni?
5: A mundzsáró, én már csak a neve miatt is benyomnék egy mundzsáró. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegbor, a 2000-es években, hogy mundzsáró.
6: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is én árulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
5: És akkor az Ozempic már lefutott, most már mundzsáró.
6: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a mundzsárót már ezt már tovább fejlesztették.
7: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
6: A mundzsáró már nem.
7: Mert
6: ott valami, az már azt a kifejezett a kövéret.
7: Mert ezen nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
5: Az óriásit ment, így van.
7: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
5: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
7: Nem tudom, hogy megéri.
6: De hát attól függően, egy csomó betegséget megúszol.
5: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
6: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
7: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát,
6: ugye olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
5: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázzik el. Vigyázzik el. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
8: Csúszd a parkét.
5: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
8: Be. Igen.
5: Hova?
8: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
5: Ez a legnagyobb parát.
8: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
5: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
8: Tehát igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
5: Tavaly nyáron.
7: Igen. Jó, de ő szerette.
5: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
8: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
5: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
7: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
5: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
7: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
5: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
9: Én van egy, de nagyon vicces, de...
5: A Juli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
9: Hát ez figyelj, van olyan.
5: Na?
9: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventójó csótány.
5: Ne. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
9: Nem.
5: Helikopter
9: nem.
5: Rám.
7: Kijönnek
9: a kis igen, csótányok. Benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
5: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
8: Azt mondja, ha nem az lépzés.
5: Majd kijönnek a kis csótányok, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
7: Anya!
8: Sőt, anya, rád néz, és ilyen. Téged tekint anyukájára.
9: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
5: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
9: Eleve szülőcsótány. Nem, kikészülök tőle.
5: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmekemnek semmi oka. autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
8: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőröshegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
5: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír rá fölhajtani. Igen, de az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnam nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen,
7: a
5: igen, igen.
7: A valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
5: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, mesélj róla. Artur.
7: Mit érzem közben?
5: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
7: Most is itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Hajd otthon a gondokat, és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy- és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested-lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
7: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
8: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
9: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
8: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
9: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
8: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színre vivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új házi orvos érkezik az egyik Békés Csabai körzetbe. Tarlótűz pusztított Medgyesegyháza külterületén. Sokat jelent a madaraknak a segítségünk. Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai körzet közkedvelt háziorvos a Faluhelyi Ákos, aki jövő március 1-ével fejezi be a munkáját. A doktor bejelentette, hogy a praxisát értékesíti, az erről szóló szerződést pedig már meg is kötötte utódjával. Az érintett egészségügyi körzet jövője a legutóbbi közgyűlésen is napirendre került, amiről a Vármegyei Napilap is beszámolt. Itt elhangzott, hogy a praxist Medgyesi Erzsébet veszi majd át. A leendő Békés Csabai háziorvos jelenleg Orosházán dolgozik, de szorosan kötődik a városhoz, hiszen itt született és itt is érettségizett, diplomáját pedig a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. A szakember a gyógyítás mellett életmódorvosként is tevékenykedik, és kiemelten támogatja a betegek egészségmegőrzését. Ennek jegyében Békés Vármegyében elsőként csatlakozott egy olyan országos egészségügyi kezdeményezéshez, ami közös séták során népszerűsíti az egészséges életmódot. 5 hektáros tarló gyulladt

0: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá tett. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békés Csabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak, a szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra, zivatarra is számíthatunk, legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Egy érdekes híre bukadunk, kíváncsiak a véleményetekről, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz, valakivel föltöltesz minden üzenetet.
5: Nem, veled szakítanak.
4: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
5: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
4: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
5: igen,
4: digitális formában.
5: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
6: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
4: Miért lenne haszontalan?
6: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
5: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
4: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
5: De akkor ott a vége.
4: Durva.
5: Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszállni, szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
6: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
5: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
6: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
5: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot. De te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
6: Így van.
5: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van

0: valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
1: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
0: nem,
1: tudod használni,
0: a gyászterápiát
1: borzasztó beteg,
0: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
2: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
1: Na, ezt is megcsináltod. Tehát éjjel vagy egy szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod a, berakod
2: de
1: a hangot.
2: De hogy emberi jog szempontjában, az hogyan jó?
1: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyadta világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
0: De ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből igen. Csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik? Hogy
1: egyfajta klón.
0: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
2: igen, ez
0: nem mondjuk már
2: ezt
0: arra azt, hogy ez pótol.
1: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
0: De hogy nem.
1: Hát nyilván pótolják.
0: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
2: viszont
0: tovább.
2: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedre, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mond, hogy nem így
1: és
2: van.
1: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
2: Hát tehát, vagy hogy nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
1: ott. Hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomó, nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemét módon kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
2: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy. Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
1: kezdve
2: leszel,
1: vagy.
2: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót is. Szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
1: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, vissza. Üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett.
0: Most,
1: de neked ott marad.
0: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
1: Elmentem vásárolni.
0: Elmentem vásárolni, igen.
1: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
2: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balázst. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balázst, a párkapcsolati Balázst, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
1: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
0: Igen, és beszélgetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
2: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
1: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
2: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már kordokumentum filmé fog válni. Hogyha...
1: És valójában ez van, igen.
2: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása. Hogy ez meg tud történni.
1: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
2: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyéb még abból egyet.
0: Nem vagyok ide azért. Azért
2: éhes sosem nem lehet lefeküdni, na gyere.
0: Így van.
2: Egy proszekó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekónak.
1: GTA-ban az XM nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
0: Igen, de nem jó mondott. Tehát nem akarnak szakítani. Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy be lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
2: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
0: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
2: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
0: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
1: Igen.
2: Hagyatosabban a műcsajom.
1: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit? Na?
2: Ez kétségbeesésnek számít.
1: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
2: Képzeld, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, még azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
1: Mint harmadik fél. Ne nem, csináld.
2: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
0: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
2: Igen. Oh.
1: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek
2: igen.
1: van igaza.
2: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát ez egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
1: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
2: Szerinted az emberek megteszik ezt?
1: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
0: Hát az nem.
1: Nem megcsalás nyilván.
0: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
2: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál a másiknak, tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fogja előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
1: igen, akivel megbeszéled, aki ahelyett, hogy a pároddal csinálnád, igen.
2: Aki függ tőled anyagilag.
1: Igen, ja, abszolút.
0: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
2: Igen, de ez a függőség az ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
0: Mindig van, fizetsz érte.
2: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10 000 forintja, az nem annyira sokat számít. Tehát, hogy az...
1: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
2: Neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
1: Mármint, hogy a férjének.
2: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
1: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmaz
2: szomorú
1: meg.
2: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
1: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy.
2: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod
1: kiadni magadból. Nem, te írod
2: meg. Igen. Viszont az összes jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
1: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
0: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, hogy nekem.
2: Nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
1: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
2: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
1: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az jó legyen.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

És uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vita a Békés Csabai buszközlekedés finanszírozása körül. Elégedett a fiatalok teljesítményével a csabai pólósok edzője, fokozott óvatosságra intik a gazdákat. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Nőtt az utasok száma a Békés Csabai buszokon, miközben kevesebb járatot indítottak a tavalyi statisztikák szerint. A közlekedési társaság beszámolója alapján a helyi járatok több mint 3 millió utast szállítottak, ami emelkedést jelent a korábbi időszakhoz képest. A dokumentumban szereplő adatok miatt azonban vita alakult ki a döntéshozók és a szolgáltató között. A városvezetés szerint ugyanis indokolatlanul magas, helyenként 100% feletti költségnövekedések szerepelnek az elszámolásban. A cég összesen 571 millió forintos veszteséget jelzett, amit a városnak kellene fedeznie. A vitatott tételek miatt azonban egyelőre csak a követelt összeg egy részét fizetik meg a vállalatnak. A fennmaradó 30%-os részről a pontosítások után határoznak, írja a Beol. Sikeres évet zártak a Csabai Csirkefogók vízilabda klub utánpótlás csapatai, nyilatkozta Ajtai Miklós edző az egyesület honlapjának. A gyermek harmadik korosztályos gárda a nívós felsőházi rájátszás 6. helyén végzett a Szolnok mögött, míg a gyermek 4. korosztályú együttes megnyerte az alsóházi bajnokságot. A szakember maximálisan elégedett a fiatalok technikai, taktikai és fizikai fejlődésével. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A héten Geszt és Kunágota külterületén is kigyulladtak munkagépek, az előbbi helyszínen a tarló is lángra kapott. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: És most néhány szó az időjárásról. Viszonylag hűvös hajnal után 11 fokról indul Békés Csabán a felmelegedés, ami a sok napsütésnek köszönhetően elérheti a 28 fokot. A nap második felében azonban megnövekedhet a felhőzet, és elszórt záporok is kialakulhatnak. A szél többször megélénkül. Éjszaka nem várható csapadék, de megint egészen 12 fokig lehűl majd a levegő. A következő napokban még gyakran lesz élénk a légmozgás, és némi záporra zivatarra is számíthatunk legnagyobb eséllyel szerdán, utána újra melegedni kezd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Itt van a fekete fér, igen, nem?
6: Igen.
5: Azért ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd.
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz? A rövid.
5: Csak a rövid.
6: Csak a rövid. Belneszezni mentek ma?
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz?
5: Add a rövidet újra. Add a rövidet, fél rövid.
6: Hány nap lesz? Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
5: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra, add a rövid, figyelj.
6: Hány nap lesz?
5: Hányszor meghallgatod? Figyelj.
6: Hány nap lesz?
8: Hát ez egy ilyen...
6: Nem hallom. Csuklott.
5: Ne arra, hogy beled, de
6: vagytok? Nem hallom bele.
5: Hát Laurel vagy...
6: Laurel
5: vagy mi a másik?
6: Laurin.
5: Vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem tudom. Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem halljátok az igent.
8: Az egy ilyen...
5: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass, figyelj.
6: Hány nap lesz?
9: Te ott voltam, nem?
5: Az igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen.
8: Ott voltam, nem.
5: Figyelj, ott voltam, nem. Süketek országos virág találkozója.
8: Fehéret mondott. Most ez jött.
5: Jó. Oké, hát figyelj, hallgass.
6: Hány nap lesz?
5: Hány nap lesz, és erre ott... Wellness-ezni mentek?
8: Hány nap lesz, arra nem mondom
5: azt, hogy... De az előző kérdésem az, hallgass, hosszú, figyelj, hosszú.
6: Ez az
5: előző kérdésem az, hogy wellness-ezni mentek?
8: Én ezt nem adom.
5: És arra mondom, hogy igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljesen egyértelműen nem megadni. és hajlandó vagyok egy nagy bocsátkérést mindenkitől elfogadni.
8: Én és többen természetesen... hívják, hogy te se kérnél bocsátot, ők se fognak.
5: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
8: Ez egy de.
5: Lassítsuk le, külügyminiszter uraim. Green needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
6: Feri,
5: ez nincs meg nektek?
8: Nem, én nem találkoztam vele.
5: Hát ezt ne csináljad már.
8: Van egy csomó ilyen.
5: Nem vagytok bolondul?
8: Nem vagyunk, pont ez az.
5: Ez a brainstorm, vagy a green needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
8: Ez green a green.
5: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a füles nyugodtan, és csak arra figyelj, mit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a brainstorm című szó, a másik a green needle. És ugye amit olvasol, green te needle. Azt hallod. De ha brainstormot olvasod, brainstormot fogja mondani. És azt hallod.
8: Azt hallod.
5: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a brainstormot, tízszer brainstormot
8: van. Igen, és hogyha a green needle-t, akkor azt.
5: Te se ismerted?
6: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
5: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
6: És gyere vissza tízszer.
8: Újraindul.
5: Green needle?
8: Egyiket nézed a fölső.
6: Hagyjál már ez a green needle.
5: Mert azt olvasod, olvasd a brainstormot, és azt fogod hallani.
8: Folyamatosan olvasd magadba.
6: A túrót, ez green needle.
5: Nem tud az lenni, ez brainstorm.
6: Hát nálad.
5: Csináld meg, Anna, vidd ki.
8: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
5: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
6: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
5: Valójában nincs rá magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
9: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
8: Mindenki green needle-t hogy mi?
6: Na, ezt hogy olvastam?
5: Hülyék vagytok, menjél ki, Zsűl, hallgass meg. Normális
9: ez vagy. Férfiakra hagytad. Te vagy a mérleknyelve.
5: Te vagy Zsűl.
6: Az állásodban játszol.
5: Ki vagy rúgva, más mondasz. Szotyi a túlvilágról. Tessék?
8: Nem áll! Azt nem mondja, csak a green needle-t mondja.
5: Na, de már nem lesz fizetés emelés. Ti is más hallotok. Tehát, hogy te brainstorm, te brainstorm, te green needle-t hallasz.
8: Így van, hát mi vagyunk a green needle.
9: Igen.
5: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek? Egy nap.
8: Értünk, mindent értünk.
9: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
5: Jó, hív fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag.
6: Úgyis szülinapja van.
5: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egy államában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. Szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
6: Oh.
5: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, igen, ugye, velejárója
8: no
5: van.
8: Mozgalom.
5: 5 napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála.
8: És meghalt.
5: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét.
6: Jól sikerült, Randi.
5: Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy hiába megyünk randira, vagy valami olyan élethelyzetbe, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 5 napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
6: Istenem.
5: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, jobbik első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az 5 napban.
6: Miért volt ott egyáltalán 5 napig?
5: Tehát ez nem tudod
6: kiszaladni egy Burger Kingben, vagy
8: mondjuk
6: bárhova.
8: Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda 5 napot, tehát valószínűleg már ismert.
5: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magához, és 5 napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a 3. naptól kezdve. Az első 2 napot lehozott. A 3. napon már fészkelődsz. A 4. napon már nagyon hosszú 1-1 óra. Ott már nagyon hosszú, 5 napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
6: Hát.
5: Lelkítás. Mennyi a rekordod, Juli? Hogy állsz, Juli? Mennyi a rekord?
6: Az
5: első másfél évig kiártam adni a bokor alá.
6: Hát de most ez
5: első másfél évig kellett valamit elmaszkolnod. De mi? A mosdóba menetel? Vagy?
6: Például.
5: Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet, a csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva.
6: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ha ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel,
5: Jézus
6: amikor
5: így felkelt,
6: és átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássa, hogy mindenem össze van gyűrödve, és fogmosás.
5: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy ő...
6: Kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek ki szarul.
5: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak mindenhol? Ez nem volt fura?
6: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
5: Hát tényleg?
8: Ez pont szét tudod kedni a párnád.
5: De miért mostad le este? nem kell lemosni? És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartottak?
6: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Isten, ez a világ legjobb nő.
5: Micsoda hosszú szempillás. És akkor a mosdó?
8: Olyankor intézted el a mosdót is?
6: Vagy nem, az soha.
8: Azt elvitted valahova.
6: Azt elvittem.
5: Ja, hogy el sem mentél?
6: Nem. Hát pisi,
5: tehát csak smink pisi volt, de hogy pisi akkor volt, kiugrottál valahova.
6: Hát hogyne, persze, ezeket így szállodába itt-ott, ahol, tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
8: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, míg mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
6: Hát,
8: azért az haladó.
5: Azért az nagyon haladó.
6: Két ilyen
5: az
6: nagyon haladó. Tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát, nekem számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok magad után a szagot. Szerintem aha, ez ilyen nagyon...
5: Kik a nagyobb eltűnő? A férfiak?
8: Nem, a csajok.
5: A csajok térítenek az elején a jobban, igen? De egy pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhanyzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
6: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
5: Ő is kisminkelte magát, rányítottál, és ő is minkelt.
6: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a WC-be, még csak a csapot se nyitotta ki.
5: Rojtosra fosta a bugit.
6: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent a hálószobában, és tudom, hogy visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
5: De miért, ez miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba, tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni, kellemetlennek gondolod? Hát föl kell sminkelni, hogy nem vágod le a lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba.
8: Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát, ha,
5: de az
8: ha
5: egyébként is
8: a világ legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
5: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig. Figyelj, gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a harmadik nap már fészkelődsz, a negyedik nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar. Tehát, hogy ez mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát szóval ez felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2 nap, 3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
8: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közben. Tehát nem
5: ment el. De ezt kérdezem is, hogy miért nem ugrott ki valahova? Nem ment el sehova.
6: Hát nem ment el, meg valószínűleg, hogy ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
8: Aha.
6: Inkább tartotta. Attól jó,
8: hát de úgy nem is tudsz szexelni.
6: Dehogy nem.
5: Szerintem a harmadik naptól már nem. Tehát a harmadik naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik. Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A negyedik nap már valószínűleg nem beszélt. Tehát, hogy...
6: Csak összeszorított fogka, hogy nehogy valami kicsúszott.
5: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
6: Hát egyébként igen.
5: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
6: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
5: Az valójában az most is van. Az nincs.
6: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
5: De nem felszabadít, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész vécére. Tehát, hogy az nincs abban valami ilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
8: Ha kellek, így is kellek.
5: Egyébként sokkal, tehát, hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy, őszintén vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
6: De a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagyd higgyél azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben, hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor ezt nem veszi észre.
8: De senki nem gondolja, hogy a másik nem
6: kakil. Ezt pontosan tudom, de te, miért?
8: Mindenki rögtön... kakil.
6: Mindenki kakil, de az elején nem kakilsz, nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami
8: olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
6: Hogyne.
8: És akkor ott hagyod az első randit, mert
5: nem
8: az egyébként...
5: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, nem van egy macskád.
8: Jaj, meg kellett
5: egy vagy leugrasz egy benzin valahova. Tehát igen, én ezt sem álltam képzelni, hogy emberek elmennek.
6: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
5: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők? Szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe?
6: Full frusztráció,
5: hogy a kampányidőszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam, Budapestre jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni WC-re, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, egy 4-es kis Skoda Fabia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényel, hogy a másik két lakotársam ott van két vaddegen lány. Azt hittem, hogy végem van, bementem, megtörtént, csak röhögve annyit kérdeztek, hosszú hétvége volt. A feleségem, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el vécére, de így után nem bírta tovább, vödörre kellett leönteni, mert a víznyomás nem volt elegendő, mikor viszont bement. Ezen a ponton levetkőztük az összes gátlásunkat, boldogan élünk. Nem volt kiábrándulás, nagyon nagy szerelem.
8: Látod, van egy pillanat, amikor átszakadnak azért a gátak.
6: Hát muszáj, muszáj neki. Nem lehet lehozni
8: muszáj
6: azért.
8: Neki. De a legszebb SMS számomra az, aki azt írta, hogy bár haltam volna bele a szégyenbe 20 évvel ezelőtt az első randin.
5: Ja, hogy
8: akkor meg 20 évet.
5: Ja, hogy hátosság lett a dologból.
8: Igen.
5: Na, azt mondja, hogy az első fél évben le kellett menni a második emeletről az utcára. 7 éve vagyunk együtt, ma már be is ül mellé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam vécén menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazaviszem, a pisilés sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem.
8: És 10 éve csinálja ezt? Na, azért...
6: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első szerelmény?
5: De nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Nincs. Tehát, hogy, de van, ott, van a barátaim, akik szenvednek ebben. Hogy...
8: Ott mi zavar? Az idegen hely?
5: Igen, idegen hely.
8: Szobába kell csokizni.
5: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
6: Megváltozik a közeg,
5: ja. Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem vécére, mert télen is. Télen is kizavarja.
8: Utálsz egy 10 percet.
4: Mára és erre a hétre

Rádióval. A Rádió egy bemutatja. Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Debrecen. Tölt le az új alkalmazást.

0: összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Üsd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
7: Értékes diploma és tudás Békés megyében. Igen, pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
8: Sok idő telt el az utolsó plazmaadásod óta, igaz? Hű, legalább fél év. Gond egy szál se. Mi tárt karokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint juttatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza.
9: Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
10: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
11: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
10: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamara Színház Nálunk Felé című koncertjével.
11: Július 11-én szombaton a Zentai Kamara Színház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
10: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: igazi mai sláger, mert nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, és mostantól az igazi mai sláger, aki a főszerep. A számunk sem változott, 0620 311 111, és hogyha már az előbb az összetört szívekről szólt a dal, Nothing Breaks Like a Heart, akkor szóljon egy olyan dal azokról a szívekről, akiket egyszerűen nem lehet megszelidíteni, zabolázhatatlanok, mint Szilaj, a vadparipa. Heart Like Mine, Szenfeld barátunk érkezik már is, hogy jobb kedvünk legyen.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you play.

1, csak igazi mai slágermegy, és egy igazi díva a folytatásban Lady Gaga, Adrien pedig írt Nagy Kátáról, azt írt, hogy a lányának Hannának és a barátnőinek, Izának és Vivinek szeretne gratulálni, mert hogy elballagtak a csajok, és most a Balcsi felé mennek. Alsóörs a célpont. Na gyorsan megnéztem, ott 23,7 Celsius fokos a víz. Picit visszahűlt, már nem annyira termál jellegű. Érezzétek jól magatokat, csajok, az biztos, hogy az autóban jó zene szól. Lady

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és öt olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, és ilyen EDM klasszikusok, mint az iménti Avicii, Aloe Black és a Wake Me Up felsorakoztak a következő órára is a Rádió 1-es kedvencek. Mutatóba egyet azért így elhoztam. Jön a Sugar Daddy, és fontos infók a közelgő DJ Oti buliról. Gondoltam, szólok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, déltől pedig indul a Daily Mix, ugyebár nem változott a menetrend. És hát a mixekről jut eszembe, Kuki is két órán keresztül mixel majd, nem csak a live mix újult meg, így a nyára való tekintettel Summer Edition, de a Kuki Weekend Show is, úgyhogy 5 és 7 óra között szólnak majd ma a mixben. Az igazi mai slágerek, 7-kor indul az élő kívánság műsor. Most Kygo és a One Republic a folytatásban, ez a Chasing Paris.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi pihenéshez is. Hát fura mód, ma van a munkamániások napja, bár vasárnap van, de naptár szerint ez a nap a munkamániásoké. Eredetileg nem az ünneplése, hanem inkább a figyelmeztetéssel jött létre a nap. Emlékeztető azoknak, akik hajlamosak túlhajszolni magukat, hogy ideje egy kicsit letenni a munkát, fújni egyet, és a családdal vagy a hobbiukkal foglalkozni. Hát, elvégre vasárnap van, és közben is jó zenék szólnak, hamarosan Hypotone, Norma Jean Martin, és ez a dal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Budapest legőrültebb partija a Rádió Egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és hát ezt a mai napot tölthetjük akár, hát nem is tudom, fürdőgatyában vagy bikiniben is. Az előbb mondtam, hogy ma a munkamániások napja van, de ma ünnepeljük már aki a bikini világnapját is, bizony ilyen is van, mert hogy pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. július 5-én mutatták be a bikinit egy párizsi divat bemutatón. Francia mérnök tervezte, úgyhogy nagyon ki van találva a cucc. Hát kicsit morbid, de a nevét a bikini atollról kapta, ahol akkoriban nukleáris kísérletek zajlottak, mert hogy úgy gondolta, hogy a ruha önmagában bombasztikus. Dua Lipa dala is az.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
7: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
8: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
7: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
8: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
7: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai Körzet házi orvosa, Faluhelyi Ákos, aki jövő márciusban fejezi be pályafutását. A praxist Medgyesi Erzsébet veszi át, írja a Vármegyei Napilap. 5 hektáros tarló gyulladt ki Medgyesegyháza külterületén, a lángok pedig egy közeli mágtáblára is átterjedtek. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg a védekezést, a munkájukat pedig a hirtelen megérkező csapadék is segítette. Senki sem sérült meg, közölte a katasztrófa védelem. Sikeres évet zártak a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub utánpótlás csapatai, nyilatkozta Ajtai Miklós edző az egyesület honlapjának. A gyermek harmadik korosztályos gárda a nívós felsőházi rájátszás 6. helyén végzett a Szolnok mögött, míg a gyermek 4. korosztályú együttes megnyerte az alsóházi bajnokságot. Szeles napok jönnek Békésbe, jövő hét elején némi csapadék is hullhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál kettőig ma is Oszlácsoszín Norbert. Elindult a Daily Mix, jó étvágyat az ebédhez is, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Kamrad igazi mai slágerével folytatjuk most itt a Feel Alive.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en 4 perccel járunk, 4:01 után, nagyon kellemes vasárnap délután. Jó hétvégét önöknek, folytatódnak ma is a programok Békés Csabán, a Szent István téren Csaba nap alkalmából. 16 órától szélműves zenekar fergeteges menet lesz, az Andrássy úton indulás majd a Korzótérről lesz. 17 órától a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermek programjával várják önöket a Városháza előtt, fellép közben Szappanos Ádám bűvész műsorral, majd Kolbász újra töltve, morzsaparti lesz a Kolbász Klub Egyesülettel, és 20 órától Dalaink, a Jókai Színház műsora a nagy színpadon. Várják önöket tehát ma is Békés Csabán a Szent István téren. Mi pedig megyünk tovább a Daily Mixben, Alex Kenji tökéletes újdonságával. Pörgessük meg a vasárnap délutánunkat, itt a Bambolé!

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Kellemes hétvégét kívánok. 3 perccel fél egy előtt a Gyulai Nyári Korzó következő programjait ajánlom a figyelmükbe. Holnap este 7:30-tól a Világóránál Borombós Anna előadását lehet megtekinteni, majd 8-án szerdán a Harukken téren fellépnek a Gyulai Táncos Lábú Amazonok 19:30-tól. Kellemes időtöltést a programokhoz. Mi pedig Taylor Swift igazi mai slágerével folytatjuk a Daily Mix-et. Pörög a Zappa Light.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1 és Csaba leghallgatottabb rádiójában. Kellemes délutánt kívánok, hogyha megy a meló kitartást, a pihenéssel töltik a délutánt, akkor jó pihenést kívánok. SMS Viber telefonszámunk a 30-22-12-900. Már is folytatjuk, egy holnapi véradást ajánlok a figyelmükbe, amely 9-től este 6-ig lesz itt Békés Csabán a területi vérellátó intézetben. Várják a véradókat. Most pedig Lady Gaga és Ariana Grande közösével megyünk tovább a Daily Mixben, itt a Rain on Me.

0: Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger, egy nagyon kellemes hétvégét, kellemes délután tönöknek. A Daily Mix-et hallották vele Mosszival. Mindjárt menjünk is tovább, jön a Fate of Ophelia. És az infók után Taylor Swift igazi mai slágerét hozom, aztán ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak velünk a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hajd otthon a gondokat, és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Lige gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelket feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Lige gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
4: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
5: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
6: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
5: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamara Színház Nálunk Felé című koncertjével.
6: Július 11-én szombaton a Zentai Kamara Színház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
5: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en 7 perccel 13 óra után megyünk tovább. Ajánlom figyelmükbe a Csavai nyár programjait. A Munkácsi negyedben különböző előadásokkal, programokkal készülnek, mint például 10-én pénteken a Békés megyei könyvtárban Bánhidi Lilla Sorsod Borsod zenés író olvasó találkozó lesz, majd 11-én szombaton este 7-től a Réti hídon hídi koncert, Gál Csaba és Vozár M. Krisztián filmzenei koncertje, majd este 7 órától a Békés megyei könyvtárban is várják önöket egy irodalmi performanszal, kellemes időtöltést a programokhoz. Most pedig Bibi Rex és a Faithless közösével folytatjuk itt a New Legion.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en 7 perccel járunk fél kettő után, amikor is a Sték klasszikot ajánlom a figyelmükbe. Minden héten szerdán a Csaba Gyöngye Sték színpadán várják Önöket. Jövő héten szerdán 7 órától Sárik Péter trió, a Békés megyei szimfonikusok kamarazenekarral, illetve a Bartók vonósokkal kiegészülve tart majd előadást, várják Önöket, tehát a Csaba Gyöngye Sték színpadán. Mi pedig Sam Fell tökéletes újdonságával megyünk tovább itt a 104-en, ez a Heart Like Mine.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió Egyen Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában 3 perccel 3:42 után. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, már a búcsúzom. Justin Bieber igazi mai slágerével jön most a Sorry. 2 után is mi játsszuk önöknek az igazi mai slágereket. Velünk jól telik a hétvége hátralévő része, holnap délben pedig jövök vissza a Daily Mix-el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyumaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
6: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén.
7: gfe.hu.
8: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
9: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
8: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
9: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
8: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Ez érdekes, ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
11: Hát ő az én generációm, ugye?
10: És teljesen külön kassa?
11: Szerintem ez abból
10: fogható. De abban is van egy leosztás, ki fizeti a számlákat, ki az, aki bevásárol. Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Ki vesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga.
11: Bárki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
10: Aki oda jut.
12: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
10: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Ez egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy jön a nő, hanem hogy közösen na legyenek jó. És gondoskodhasson.
11: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
10: Nem.
12: Jó, hát nem lehet.
10: Most már neki is van, és én sem tudom az élet. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralás osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számlára, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy 3 számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közös se havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
11: Ez azért
10: milyen érdekes és egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
11: Akkor tanítanak fura. Az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
0: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Mártival. Csak igaz.

szólt. Jutka, megnéztem neked Loi Getla, aki ezt nagyon-nagyon sokan szeretik. 5 órától Cookie Mix-el és a nyárra való tekintettel Summer Edition 2 órán át. Ugye a live mix is megújult, és a hétvége is, 7 órától pedig jön majd az élő.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ-producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára. She says,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Mafia a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you caught me.

Miley Cyrus dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Történt egy baleset korábban az M1-es autópályán, és erről most Enikő is írt. Két autó összeütközött sajnos a terelésben Budapest felé Biatorbágynál. Több kilométeres a torlódás, ez a 17-es kilométernél van a külső sávban. Balesetmentes közlekedés mindenkinek! És a tökéletes autóvezetős zenét már hozom is, Kashmir, de érkezik Eva Max, Hypaton, Sam Smith, aztán jön a Top 50-es listánk is.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

egy csak igazi mai sláger megy. Hát ez az a hétvége, amikor nagyon sok mindenről Taylor Swift neve jut eszünkbe. Ugye pénteken volt az esküvője, és hogyha azt mondom, hogy Calvin Harris, a Rihanna, This Is What She Came For daláról is az énekesnő jut eszembe, hát az nem véletlen, mert hogy ő a társszerzője a dalnak. De az az érdekesség, hogy álnéven szerepelt társszerzőként Nils Sjöberg néven, ugyanis nem akarta, hogy a párkapcsolata elterelje a figyelmet a zenéről. Hát milyen nagyvonalú. Calvin Harrisnek kevésbé volt nagyvonalú, mert amikor megjelent a dal 2016-ban, a megjelenés után volt egy rádiós interjú Ryan Seacrest és Calvin Harris között, és megkérdezték Calvin Harrist, hogy tervez-e közös munkát a barátnőjével, és akkor azt mondta Calvin Harris, hogy tudod, még csak nem is beszéltünk erről, de nem igazán látom, hogy ez megtörténne. Na, ezen annyira bepöccent Taylor Swift és a menedzsmentje, hogy azonnal elmesélték a sztorit, hogy hát bizony, ez a dal Taylor Swift szellemi terméke. Így viszont garantáltan megtudta az egész világ. Ezt azon most jön a This Is What You Came For, aztán pedig a rádió egy top 50 Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista.

lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

Európa, Amerika és a Rádió egy kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi Car Keys, 43. Is 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: Wait a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevükkel. Teddy Swims Loose Control, a 39.

0: Alex Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztár. Kíséri őt. Témin

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 31.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követ.

0: Daigo, One Republic, Chasing Paradise, 30. Now I'm chasing paradise with you.
1: Rádió 1 Top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself tőle a 29. volt, 28. lett Matt Sassaritól az It Feels So Good. Rehab Ina.

0: Rádió egy top 50, a 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit OneRepublic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a OneRepublic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő.

A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el, utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
9: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
10: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
9: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
10: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
9: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
11: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu
12: Mert a 3D

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Emelkedett a békéscsabai buszok utasszáma, miközben a járatok száma csökkent a tavalyi adatok szerint. A közlekedési társaság beszámolójában szereplő költségnövekedéseket a városvezetés vitatja, emiatt a cég által a várostól követelt összegnek csak a 70%-át fizetik meg a szolgáltatónak, írja a Beol. Csatorna hálózat fejlesztés indul Orosházán 480 millió forintos uniós támogatással, számolt be róla a városi televízió. A beruházással több mint 5 kilométeren újulnak meg a védművek, első lépésben a László Elek lakótelepi zárportározó kapacitását bővítik. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében, a nyomozók 5 férfit fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak éveken át több mint 250 alkalommal loptak el nagy mennyiségű vegyi anyagot egy üzemtelep helyéről, amit aztán Budapesten értékesítettek. Szeles napok jönnek Békésbe, jövő hét elején némi csapadék is hullhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai slágermej.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: Kinek én Györki Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fastboy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer, a héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálása. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Jokeri és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg

Seinfeld, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és

Ed Sheerantől az Azizam, a harmadik. Második, Purple Disco Machine, Hurt,

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
0: Reklámot hallottak!
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám!
10: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
11: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
10: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
11: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
10: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színre vivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
12: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
13: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma-Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelket feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma-Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsom. Ligetfürdő.hu.
1: Magyarország legjobb

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai Körzet házi orvosa, Faluhelyi Ákos, aki jövő márciusban fejezi be pályafutását. A praxist Medgyessy Erzsébet veszi át, írja a Vármegyei Napilap. 5 hektáros tarló gyulladt ki Medgyesegyháza külterületén, a lángok pedig egy közeli mágtáblára is átterjedtek. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg a védekezést, a munkájukat pedig a hirtelen megérkező csapadék is segítette. Senki sem sérült meg, közölte a katasztrófa védelem. Sikeres évet zártak a Csabai Csirkefogók vízilabda klub utánpótlás csapatai, nyilatkozta Ajtai Miklós edző az egyesület honlapjának. A gyermek harmadik korosztályos gárda a nívós felsőházi rájátszás 6. helyén végzett a Szolnok mögött, míg a gyermek 4. korosztályú együttes megnyerte az alsóházi bajnokságot. Szeles napok jönnek Békésbe, jövő hét elején némi csapadék is hullhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 88 igaz ima is legyen, egy After Party Show, Summer Edition. Ez azt jelenti, hogy 19 óraig mixelek

Bátyánál. Szeretnék valami pörgős zenét kérni Lilával és Matyival ezekre az unalmas percekre, a többi sorstársnak pedig kitartást kívánunk. Hozom nektek egy kis újdonság, de szerintem mindenki ismeri ezt a régi zene. Aj, de jó volt, egy jó pár évvel ezelőtt mindenki ezért tombolt. Egy kis indiai hangulat, jöhet? Jön akkor az isteni Punjabi MC és Mondjan Tupac mi, de ez egy új remix. Sajnos nem én csináltam, pedig jó lett volna. Van egy jó hírem, lennok fiúk. 15 percig nem beszélek, csak zene. After Party Show Summer Edition. Enjoy feeling!

lelked, jó? Jó van. Már 17 óra múlt, 42 perccel. Hát játszom az új dalunk közösen Kánerrel, a jó barátom. Ültünk több napon keresztül, és próbáltunk nektek kreálni valami jót, pláne nyáron. Hát ez lett. Fire az a szám címe, szóval itt van egy legújabb Cookie, azaz én és Kánerr. Fire! Itt a

0: Vagyis sem magyarul, még egy órán keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket, és kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

napja a Rádió Eggyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
4: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
3: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
4: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
3: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
5: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a Gyumaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
6: Értékes diploma és tudás Békés megyében. Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfl.hu.
7: Sok idő telt el az utolsó plazmaadásod óta, igaz? Hű, legalább fél év. Gond egy szál se. Mi tártkarokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint juttatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza.
8: Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
8: Köszönjük!
2: Rádió Egy! Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Emelkedett a békéscsabai buszok utasszáma, miközben a járatok száma csökkent a tavalyi adatok szerint. A közlekedési társaság beszámolójában szereplő költségnövekedéseket a városvezetés vitatja, emiatt a cég által a várostól követelt összegnek csak a 70%-át fizetik meg a szolgáltatónak, írja a Beol. Csatorna hálózat fejlesztés indul Orosházán 480 millió forintos uniós támogatással, számolt be róla a városi televízió. A beruházással több mint 5 kilométeren újulnak meg a védművek, első lépésben a László Elek lakótelepi zárportározó kapacitását bővítik. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében, a nyomozók 5 férfit fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak éveken át több mint 250 alkalommal loptak el nagy mennyiségű vegyi anyagot egy üzemtelep helyéről, amit aztán Budapesten értékesítettek. Szeles napok jönnek Békésbe, jövő hét elején némi csapadék is hullhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0630 111-111-re. Sőt, bekapcsoltunk újra a webcam, tudok lenni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatorna, jó? Annyi mindent elmondtam, hogy jöjjön az isteni accent. Don't leave! Egészen 19 óraig bulizunk tovább itt a Radio 1-en!

az igazi ima slágereket. Hát igen, After Party Show Summer Edition. Annyira Summer Edition, érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Hüzsel, itt kell mondani, hüzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát!

Ez itt a nagyon-nagyon sok igazi, ma is legjár megy az idők üzeni, kit szól, Kuki, isteni a mai mixet, csak itt tovább, nagyon szépen köszönöm. Hoppa, egy kis újdonság érkezik, és előtt az az idő, hogy egy picit pörögünk, jó? Gyorsítani fogom a tempót, figyelj, itt kezdődik, hoppa, a legújabb Fisher, és a szám címe Rain.

Tehát nagyon sokig az ima is legjár megy, az egyik ősemek egy szól, azaz kukikám. Szia kuki, kisfeleségemnek különnék valami pörgös számot itt a kakás pörkölt mellé, mindig teged hallgatunk. Ó, jó kis főzecskés, tényleg. Viber is van, szia kuki, nagyon jó, a két órás mixeid, számot szeretnék kenni, küldöm neked, kedves családodnak, köszönöm. És a francia labdarúgó válogatottnak köszönöm a beolvasod, üdv Attila!

0: kikapcsolni 5 másodperc, mondom ki nyert. Végre Leclerc, hamarosan érkezik Martin Garrix, Butterfly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
4: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
3: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamara Színház Nálunk Felé című koncertjével.
4: Július 11-én szombaton a Zentai Kamara Színház Shakespeare Sok Hűhó Semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
3: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
5: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Érdekes ez a külön kassa, vagy, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
7: Hát ő az én generációm, ugye?
6: És teljesen külön kassa?
7: Szerintem ez abból.
6: De abban is van egy leosztás, kifizeti a számlákat. Ki az, aki bevásárol? Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Kivesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga. Márki, én
7: mindenki. Aki odajut, aki közel van a plázához.
6: Aki odajut.
8: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
6: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Az egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függ jön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
7: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
6: Nem.
8: Jó, hát az
6: nem, most már neki is van, és én sem tudom az élet. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralást osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy 3 számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösre havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltbajárás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
7: Ez azért
6: milyen érdekes egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
7: Ott tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jó! Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis mixet, jó? Oké, és ha bármilyen üzenet lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re, Viberen vagy SMS-en, jó? De úgy mondtam, jöjjön Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió 1-en, Hangerő Maximálisan, a buli folytatódik.

jó, csak igazi ma is legyen megy, az egyik SMS-i szól. Szia Kuki, a paromnak szeretnék egy zenét küldeni, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy 6 nap múlva irány Rodosz!

Chantal Cookie. Another 54 6 7 nem 5 4 Talk to you. Nagyon szeretjük, nagyon. Hangere maximálisan bulizunk tovább itt a rádió egyen. Halló.

Jó, gyanúsak égezi, ma is leger megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye?

fele. Jó lesz? Ha? Nem sokára élőkívánság műsor. Lehet kezdeni gondolkodni, vajon mit fogtok kenni tőlem egy órán keresztül. Igen, 19-20 óraig, oké? Okay? Úgy mondtam most, irány Brazília. Ajé, találkozunk Rafinha-val, vagy Neymar-al, Marquinhos. Obrigado! Hoppa! Bulizunk! Tovább! Figyelj, ez isteni lesz!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Gól!
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Zenei és zentai hétvége a Gyulai Várszínházban.
12: Július 9-én Vár Blues Fesztivál a Takács Tamás Blues Banddel, Szebényi Dániel zenekarával és Kis Barna Crew-val.
11: Július 10-én Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál a Csantavéri Tambura zenekarral és a Zentai Kamaraszínház Nálunk Felé című koncertjével.
12: Július 11-én szombaton a Zentai Kamaraszínház Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékát adja elő Mezei Kinga rendezésében.
11: 12-én vasárnap az Edith Piaf életét és művészetét színrevivő Piaf Menet című előadást Mezei Kinga szenzációs főszereplésével.
13: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Nyugdíjba vonul a Békés Csabai Jaminai Körzet házi orvosa, Faluhelyi Ákos, aki jövő márciusban fejezi be pályafutását. A praxist Medgyesi Erzsébet veszi át, írja a Vármegyei Napilap. 5 hektáros tarló gyulladt ki Medgyesegyháza külterületén, a lángok pedig egy közeli mágtáblára is átterjedtek. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral kezdték meg a védekezést, a munkájukat pedig a hirtelen megérkező csapadék is segítette. Senki sem sérült meg, közölte a katasztrófa védelem. Sikeres évet zártak a Csabai Csirkefogók vízilabda klub utánpótlás csapatai, nyilatkozta Ajtai Miklós edző az egyesület honlapjának. A gyermek harmadik korosztályos gárda a Nívós felsőházi rájátszás 6. helyén végzett a Szolnok mögött, míg a gyermek 4. korosztályú együttes megnyerte az alsóházi bajnokságot. Szeles napok jönnek Békésbe, jövő hét elején némi csapadék is hullhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: nem lehet, de egyébként aki pulizni szeretne, akkor az hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti.
0: Mindenkinek, aki lehet mondani.
1: Velem igen. Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonát. Én köszönöm. Kérdés estét. Ciao, ciao.
0: Köszönöm,
1: szia. Fitless, Bibi Rexa, New Religion. Újdonság érkezik nálunk. Imádom.
2: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennak fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Kávon a túlsó végén kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Úgy kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
2: Ja.
1: Mi történt?
2: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
1: Ahogyok nem egyedül, tegnap zenéltem Ráckevén, és jó kis buli volt.
2: Van az úgy.
1: Van. Jó volt
2: jártam
1: a közönség.
2: Jártam arra, egy részét láttam, igen.
1: Ja, ott voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
2: Ott is,
1: jabó, oké. Parti játsza van a túlsó végén, hőném is soraim. Mindenhol megy. Minden klubfesztivál ott van egy nap alatt, vagy egy este alatt, Monsieur Viktor. Na, kértöltelem Alex Kenji Bambolé, egy jó kis pörgős latin muzsika, kinek szóljon?
2: Igen, az jó, arra fel lehet kelni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
1: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el aludni, jó? Jó, köszönöm a telefonáltál, jó éjszakát!
2: Sziasztok!
1: Hello! Hú, de fáradt volt a hangja tényleg! Allez, pörögünk újra! Alex Kenji, Bambolé, imádom! Itt a Rádió Egyen!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rocken Show a Rádió 1-en.
1: Valaki kért tőlem, mindig ugye Taylor Swift, ki az, aki mindjárt kiderül? Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Norbert.
1: Norbert, mi újság, hogy vagy?
2: Minden jó.
1: Minden jó, oké. Na kinek szeretné küldeni azt a jó kis Taylor Swift, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, Brandonnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao. Na, lányok, fiúk, az egyik SMS itt szól, szia, ki boldog születésnapot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értel semmi, de jó. Oké, akkor boldog születésnapot kívánok neki. Érkezik nálunk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Up a Light.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kóki

0: Mancsó a Rádió 1-en.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez van, szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök péntek szombaton dolgoztam, a pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. És akkor mit szeretnék kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bugidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Mecke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Bibinek, és persze nekkel, családodnak is, ki szereti.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedves estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké,
1: kukit, Ciao, szia. Lennak fiúk előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Emelkedett a békéscsabai buszok utasszáma, miközben a járatok száma csökkent a tavalyi adatok szerint. A közlekedési társaság beszámolójában szereplő költségnövekedéseket a városvezetés vitatja, emiatt a cég által a várostól követelt összegnek csak a 70%-át fizetik meg a szolgáltatónak, írja a Beol. Csatorna hálózat fejlesztés indul Orosházán 480 millió forintos uniós támogatással, számolt be róla a városi televízió. A beruházással több mint 5 kilométeren újulnak meg a védművek, első lépésben a László Elek lakótelepi zárportározó kapacitását bővítik. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békésvár megyében, a nyomozók 5 férfit fogtak el. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak éveken át több mint 250 alkalommal loptak el nagy mennyiségű vegyi anyagot egy üzemtelep helyéről, amit aztán Budapesten értékesítettek. Szeles napok jönnek Békésbe, jövő hét elején némi csapadék is hullhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodj!

0: Discussion. Discussion. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosit, a héten utoljára, de nem kell megcsinálni, gyerekek, mert holnap este 8-tól újra Diszkosit, csak akkor Hanvai PG-vel és DJ Juniorral, most azonban hármasban vagyunk, itt vagyok velük, Bárány Attila!
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi klub speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsony és szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
3: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig. Én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajtok ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg Orsznak a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
1: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, köszöntjük a Rádió egy hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosít a Rádió 1-en. Na hát, tegnap volt adrenalin. Volt adrenalin, az volt. Ma, hogy Bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam Bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon élték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én se tudom, hogy hány éve nem játszottam, és azt is tudom, hogy hány évig nem fogok. Tehát...
2: Soha! Mert az összes eléget. Meg se voltak.
1: Ja. Igen, de azt, hogy ez soha többet nem, én nem szivatom magamat a Bakelitben. Ne,
3: Isten, a Bakelit egy akkora hülyeség, te jó értem.
0: Én nagyon nehéz, újra elővettem, és ugye nyilván visszajön, mint az úszás, vagy a biciklis. Egyet megtanulod, akkor az visszajön. De nagyon fura úgy felezzet, diszkozni, ne. Hogy a keverő nézett, hogy körülbelül milyen BPM-ben jött a dal egyébként.
3: Igen.
0: Tehát, hogy nagyjából tudod satszolni, de ugye mostani CD-játszak, majd kérek, fura egy picit.
3: Van fülem hozzá, mai napig a funkit, azt nagyjából azzal rakom össze. De az, hogy ezzel szenvedjen az ember, meg nem tartja a tempót, meg
0: egyszer belefér, egyszer belefér.
1: Megugrik, gerjed, por megy alá,
3: aki életében nem csinálta. Meg legyed mainstream DJ, azt kívánom, 30 évvel ezelőtt, 400 darab lemezel egyszerre. Úgy, cipeld, öcsém, cipeld. Na, és akkor most jött a Dracula itt a Rádió 1-en, hogy rémizgetjük az embereket.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárjától és jómagam Hambai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugyebár körülbelül kora este valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az emesék, sarolták, antalok, lottik, vilmosok, zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tauz Erzsébet, Lieszoszkiné Beáta, Cucor András, Váci Tamás, Sánt András, Kröniger Eszter és Varga Gergely istenét és az ünnepelteket.
0: Igen, a Juniort meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik bakelitről, ezt miért csinálja?
2: Nem, ezt csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus. Ez fantasztikus.
0: Hogy örült neki?
1: Jó, és most megyünk tovább, húgal előtt a rádvegyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ezt a számot már az április elejé óta meg akartam csinálni, aztán mondtak, hogy ne, mert ez még meg fog jelenni hivatalosan a David Guettával. Hát olyan is lett. Na, menjünk tovább a Shine-nal itt a diszkosítban.

0: éppen merre vagyok, mert elég nagy tervezbe kéne állnom. De egy biztos elment a hangom, ti jöttök.
1: Nem mondj, azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem hogy most mi van.
0: Sokkal nagyobb vagy.
1: Nagyon. Sosem tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindnyájunknak egyszer el kell menni. Viszont, amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
2: Jézus szent.
1: Mert nekem se kell majd mennem. Ha el kell menni, ennyi.
2: Jézus szent, Mária. Egy biztos, ugyebár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkozást, én még elmegyek két helyre játszani, megyek bobozni Balaton Fűzfüred, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem, felejtsd el.
0: És most egy dalpremiér következik itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a diszkósítben, természetesen Biszensőben. Annak idején Madonna lemezét, a Musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a Rádió 1-en, Madonna, Music, Biszensőben. Hey,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyát elő és velem Hanvai Pícsivel, totálisan jó a hangulat egyébként tényleg, és magam részről azt tudom ez egészhez hozzátenni, hogy én azért szeretek rádiózni, mert ez engem rendkívül szórakoztat, de te...
1: Valaki nem annyira szórakoztat, ezért vagyunk csak egy órát.
2: Nem, másképp kell megközelíteni. Egy valakit nem szórakoztat. De pont az az ember,
1: aki... Ezért mondom,
2: pont egy ember.
0: Igen, hát lehetünk volna többet, meg voltunk is többet.
2: Miért a 35 dolg?
1: Nyugodjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
0: Mondjuk, de...
2: Ha 25-t fogok játszani, 10 év múlva, mert addigra lelassulok.
1: Jó, nem, én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
0: Jobbak? Minél jobbak?
2: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió, egyen az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyire csak lehet.

0: Rádió egy csak igazi, ma is láger, egy búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day, az új dalom videoklipje a YouTube csatornára, és a hivatalos megjelenés szert a világon. Ezen kívül jövő héten a Hanvaival leszünk itt párba, viszont én pénteken elutazom, azt kell mondjam, hogy elmegyek Olaszba, és több mint egy hétig nem leszek, nem találkozom senkivel, jól fogom érezni magam. Szevasztok!
2: Ha abból indulunk ki, hogy egy fellépés egy órás, akkor nekem jövő héten 54 fellépésem lesz, mert lesz, hogy 50 órás kínzek. És hogyha végeztem ezzel valamikor csütörtökön este, akkor Balatonfűzfőre megyek ugye bobozni, aztán Túrkeves, szombaton pedig Balatonfüred, és lehet, hogy még a végén meghúzom itt a fővárosban is. Hát tessék csatlakozni bárhol, mert egyébként lesz a Guinness Record kísérletről TikTok live is. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Illetve Charles D. Veszka és Bexi közösével a Kengedi Naffal köszönünk el tőletek. Ennyi lett volna már a Diszkosi Trédió Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenékre számíthatok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Tele lesz az adás olyan újdonságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Wilcox, kezdjük el!
1: Csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM to PM itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: a lemezjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor. Ez a World is My Radio Show, itt a rádió.

0: Fate lesz ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is Mine Radio Show.

0: Egy és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Wilcox a lemezjátszói mögött, Tame Impala, Dracula, Gordo, Loco Loco, ezek biztosan jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: pörgünk tovább. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom. Mint egy buli! Olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Wilcox, menjünk tovább!
1: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: nagyon köszönjük, hogy vasárnap is itt vagytok és minket hallgattok. Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig négyszer volt már az év producere Magyarországon. Gordó nagy-nagy slágerét indítottuk el, ez a Loco Loco.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Loco itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

0: Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-szát, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio-s.

Több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű Lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele, az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Cole Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában is, innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM2PM, itt a Verizmál Idiósóban a Rádió 1-en.

0: játék a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Sony Fodera Think About Us című dalának Siri Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Jön Zoo ikonikus lángere, a Fade It ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine

0: együtt egy nem akármilyen közös dalban, ez volt a Save Me Tonight. A Word Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Brick Lake a lemezjátszóknál, és maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house track-et.

0: Jósóban vasárnap este. Napriklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus slágerét hoztam el, Deadmau5 Brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató, chillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magadokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát! Szép

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Tiesto után pedig maradunk még a holland sztár DJ-knél, Szemfeltet hozom, aki elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is Szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban, és hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. De most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez így.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegei tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypoton, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypoton. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis